Jieħdu pak il-jadu. Jieħdu pak smidvama. Idin dodruk nis-slub ċivija. Brak. I-bjasi kat i-sushtu. Kat u-rozu f-blamak.